0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kritikus a vízellátás itthon, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autótulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
1: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Szabályozzák a belvárosi forgalmat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Angli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek, a munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordul.

0: Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az EGRI közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Megkezdődött az Eszterházi téri csepegtető öntözőrendszer felújítása Egerben, tudatta az egerhírek.hu. A munkálatokat a Városgondozás Eger Kft. Végzi annak érdekében, hogy a növényzet a nyári hőségben is megfelelő vízellátást kapjon. A fejlesztés azonban nem áll meg itt. A következő időszakban az Eszterházi tér terelőjénél, a Széchenyi utcában, a Szarvas téren, a 60. kapu téren és a Tűzoltó téren is korszerű, víztakarékos öntözőrendszert építenek ki. A nagy melegben a várandósoknak is fokozottan figyelniük kell magukra. Erre hívja fel a figyelmet a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház. Az intézmény közösségi oldalán azt írja, a nyári hőség a várandóság idején különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel, a pihenés és a test hűtése. Azt tanácsolják a kismamáknak, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg tartózkodjanak árnyékos helyen, és amikor csak lehet, gondoskodjanak a felfrissülésről. Rekordkevés, mindössze 3 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze a Heves megyei Természetkörnyezetvédelmi és Állatvédő Egyesület önkéntesei a Mátraháza és Sástó közötti szakaszon, írja a gyöngyösma.hu. Bár a kirándulók tisztasága mintaszerű, a környezetvédők aggodalommal tapasztalták, hogy a térségben futó kispatak a hőség miatt teljesen kiszáradt, veszélyeztetve az erdei állatok ivóvízellátását. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
1: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipari és konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
0: A tartós kánikula miatt több helyen is lehetőség van hűsölni Heves vármegyében. A heol.hu által is közzétett lista szerint áruházak, templomok, közintézmények és egyes szállodák is várják azokat, akik szeretnének lehűlni a legmelegebb órákban. Egerben többek között a bevásárlóközpontok, üzletek és templomok nyújtanak menedéket a hőség elől, de Gyöngyösön, 60-ban, Füzesabonyban és más településeken is kijelöltek hasonló helyszíneket. A lehetőség különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára lehet fontos. A déli és kora délutáni órákban lehetőleg mindenki klimatizált vagy árnyékos helyen tartózkodjon. Egerben emellett párakapuk is segítik a felfrissülést a város több pontján. Közel 800 Heves vármegyei diák vállalhat munkát állami támogatással a nyári szünetben, hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal. A program a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulóknak szól, akik júliusban és augusztusban szerezhetnek munkatapasztalatot és jövedelmet. A foglalkoztatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaságban, a turizmusban, a vendéglátásban és az erdőgazdálkodásban valósulhat meg. A programra Heves vármegyében 189 millió forint áll rendelkezésre. A jelentkezéshez a diákoknak a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell regisztrálniuk. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, Jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
0: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak.
0: Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok a második fél év első reggelén. Július 1-e van, szerda, Anna Mária Tihamér napja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620 55 55 155. Ebben az órában halljuk majd a Gossip dalát, Move in the Right Direction. Mindjárt jön a Múzsa csókja a Sziltől, Kiss from Rose, de csak is Beyoncé után. Jó reggelt!
4: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Július 1-én, a második nyári hónap első reggele is a nyári szünet jegyében telik az utakon, ami azt jelenti, hogy ha minden igaz, akkor kisebb a forgalom, kevesebb a dugó és a baleset is remélhetőleg. Ha mégis van valami fennforgás, várom a közlekedési infót a 0620 5555 155-re. Move in the right direction, a Gossip dalával megy tovább a szerda reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma jön a front, ami elhozza a felfrissülést, de ma még nem szűnik meg mindenhol a kánikula, majd csak holnapra. Részletes időjárás jelentés és július 1-e friss infói a hírekben, aztán irány egy csodálatos tengerpart legalábbis képzeletben a Szapri Duo segítségével. Mindenki nyaral hamarosan. Bye bye!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Szabályozzák a belvárosi forgalmat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Ankli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Végre eljött az a nap, amikor elhozza nekünk a hidegfront a felfrissülést. Napközben egyre több felé lehet zápor, zivatar, helyenként heves zivatar, felhőszakadással, jégesővel, de még kánikulával is. 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Aztán holnapra felfrissül a levegő, 30 fok körül lesz majd csak a maximum. Ez olyan normál nyárinak mondható, ezt már megszoktuk. Ezzel nincs különösebben baj. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ginger Spice-tól, azaz Jerry Halliwell, Horner-től, mi Chico Latino a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó pihenést a héten nyaralóknak, és kitartást a kánikula végéhez a többieknek. Bárhogy is legyen, a következő órában irány a spanyol tengerpart a Negrokánnal. És nosztalgiázhatunk majd a Krisztállal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Bővül az öntözőrendszer Egerben. A kismamákat is óvatosságra inti a Gyöngyösi Kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Megkezdődött az Eszterházy téri csepegtető öntözőrendszer felújítása Egerben, tudatta az egerhírek.hu. A munkálatokat a Városgondozás Eger Kft. Végzi annak érdekében, hogy a növényzet a nyári hőségben is megfelelő vízellátást kapjon. A fejlesztés azonban nem áll meg itt. A következő időszakban az Eszterházy tér terelőjénél, a Széchenyi utcában, a Szarvas téren, a 60-i kapu téren és a Tűzoltó téren is korszerű, víztakarékos öntözőrendszert építenek ki. A nagy melegben a várandósoknak is fokozottan figyelniük kell magukra. Erre hívja fel a figyelmet a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház. Az intézmény közösségi oldalán azt írja, a nyári hőség a várandóság idején különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel, a pihenés és a test hűtése. Azt tanácsolják a kismamáknak, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg tartózkodjanak árnyékos helyen, és amikor csak lehet, gondoskodjanak a felfrissülésről. Rekordkevés, mindössze 3 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze a Heves megyei Természetkörnyezetvédelmi és Állatvédő Egyesület önkéntesei a Mátraháza és Sástó közötti szakaszon, írja a gyöngyösma.hu. Bár a kirándulók tisztasága mintaszerű, a környezetvédők aggodalommal tapasztalták, hogy a térségben futó kispatak a hőség miatt teljesen kiszáradt, veszélyeztetve az erdei állatok ivóvízellátását. Még kitart a nyári hőség környékünkön, de az előrejelzések alapján már látszanak egy

0: gyengébb lehűlés jelei. A nappali hőmérséklet továbbra is jóval 30 fok fölött alakulhat, helyenként 35 fok közelébe is emelkedhet, ami jelentős hőterhelést okozhat. A meleg, nedvesebb levegő ugyanakkor kedvezhet a nyári zivatarok kialakulásának, amelyek helyenként átmeneti lehűlést hozhatnak.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Július 1-e van, sok boldogságot Anna Máriák, Tihamérok szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Hamarosan a Basti, még ebben a fél órában Soláma is jön, elsőként pedig a Booty Love.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 1-én, a Semmelweis napon, a Magyar Egészségügy napján. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi lázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére, ő 1818-ban született ezen a napon. És még mindig történelem, jön a Bastille és a Pompeii a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenéjék egy csodálatos dallal megy tovább a hírek után a szerda reggel. Jön George Michael és Mary J. Blige duója és az Ez, és jön útonban a hidegfront is felénk, ami elhozza holnapra a felfrissülést mindenhová. Ma még 35 fok körül, holnap már csak 30 fok környékén lesz a maximum. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább. And I'll be

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Hűsölőhelyek várják a lakosságot. Nyári munkát vállalhatnak a diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-je van, szerda. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóuborka került előtérbe.
1: A tartós kánikula miatt több helyen is lehetőség van hűsölni Hevesvár megyében. A heol.hu által is közzétett lista szerint áruházak, templomok, közintézmények és egyes szállodák is várják azokat, akik szeretnének lehűlni a legmelegebb órákban. Egerben többek között a bevásárlóközpontok, üzletek és templomok nyújtanak menedéket a hőség elől, de Gyöngyösön, Hatvanban, Füzesabonyban és más településeken is kijelöltek hasonló helyszíneket. A lehetőség különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára lehet fontos. A déli és kora délutáni órákban lehetőleg mindenki klimatizált vagy árnyékos helyen tartózkodjon. Egerben emellett párakapuk is segítik a felfrissülést a város több pontján. Közel 800 hevesvármegyei diák vállalhat munkát állami támogatással a nyári szünetben. Hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal. A program a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulóknak szól, akik júliusban és augusztusban szerezhetnek munkatapasztalatot és jövedelmet. A foglalkoztatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaságban, a turizmusban, a vendéglátásban és az erdőgazdálkodásban valósulhat meg. A programra Hevesvár megyében 189 millió forint áll rendelkezésre. A jelentkezéshez a diákoknak a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell regisztrálniuk. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július első napján Anna Mária Tihamér névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére 208 éve született a mai napon. Pontosan 120 évvel ezelőtt ezen a napon született Estée Lauder, magyar származású amerikai cégvezető, a róla elnevezett kozmetikumok megalkotója. És hát nem túl hálás szerep, de azért a maszk mögött is volt egy ember. 91 éve ezen a napon született David Prowse, angol színész, Darth Vader megformálója.
1: Best FM, a legjobb zenék.
0: 74 évvel ezelőtt a mai napon született Dan Aykroyd, amerikai színész, forgatókönyvíró, producer, komikus. Láthattuk a Blues Brothers-ben, de a Szellemírtókban is. Ma 49 éves Liv Tyler, amerikai színésznő, Steven Tyler, az Aerosmith énekesének lánya, akit például az Armageddonban is láthattunk. Nyolcvanegy éve a mai napon született Debbie Harry, énekesnő, dalszerző, színésznő a Blondie-ból. És 1971-ben ezen a napon született az amerikai rapper Missy Elliott. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 8 után itt lesz majd a köztudottan nagy foci fan Robbie Williams, aki a döntő előtt az olasz Laura Pausinivel közösen adja elő a FIFA hivatalos himnuszát, a Desire című dalt, majd július 19-én a New Jersey állambeli MetLife stadion gyepén. Nálunk pedig a No Regrets szól tőle majd a legfrissebb hírek után valamikor a következő fél órában, és jönnek magyar előadók is, zenél majd a Back to Black! A jó kis szerelembomba, milyen régen hallottuk, nem olyan sokára játszom teljes egészében, mindenek előtt hamarosan friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri török fürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 000 darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcserebetegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Megújult és egy több generációs közparkká alakult az egrivár szomszédságában lévő Gárdonyi Emlékház kertje. Árnyas, nyugodt környezetű, igényes, szabadidő eltöltésre alkalmas közösségi tér jött létre, amely egyaránt helyet ad a családok, a fiatalok és az idősebb korosztály számára is. A Gárdonyi kert mostantól szabadon látogatható, használható. A kerítést felújították, megújult a növényzet és a járófelületek, emellett kerti bútorok, alternatív pihenőhelyek kerültek a kertbe, ahol egy új, 150 négyzetméteres, könnyű szerkezetes, fedett, részben nyitott pavilon is helyet kapott. Ezáltal lehetőség van kulturális, közművelődési, közösségépítő programok szervezésére is, melyek lehetőséget biztosítanak a magas színvonalú kultúra közvetítésre.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Szabályozzák a belvárosi forgalmat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
3: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
2: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Angli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti.

0: Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Nem sokára Shaggy-től itt lesz Kenny Williams és a World Celebration, de csak a Gadzsó dala után. So many times, így indul az óra. 5 perccel múlt 8, jó reggelt július első napján. A mai szerda az Anna Máriák és a Tihamérok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak. 20-as 55 55 155 telefon SMS Viber. Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

Best FM-mel a legjobb zenék. A világbajnoki finálé történetében először félidei showval is készülnek a szervezők. A műsort a Coldplay frontembere Chris Martin állította össze, és már korábban bejelentették, hogy a döntő szünetében Madonna, Shakira és a dél-koreai BTS is fellép. A meccs előtt pedig Robbie Williams is, aki imádja a futballt és rendkívül izgatott, hogy részese lehet ennek a történelmi eseménynek, és persze titkon abban is bízik, hogy az angol válogatott lesz ott a döntő két résztvevőjek között. Robit az olasz popstárral Laura Pausinivel lehet látni, hallani, méghozzá meccs előtt közösen adják elő a FIFA hivatalos himnuszát. Most a No Regrets szólt tőle itt a Besten, 4 perccel múlt 4:49. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra.

0: Blast FM a legjobb zenék úton van felénk, az enyhülést hozó hideg front végre. Rögtön 8:30, jó reggelt, jönnek a friss hírek a végén, részletes időjárás jelentés, aztán a Five dala, az Everybody Get Up szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Bővül az öntözőrendszer Egerben. A kismamákat is óvatosságra inti a Gyöngyösi Kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Megkezdődött az Eszterházy téri csepegtető öntözőrendszer felújítása Egerben, tudatta az egerhírek.hu. A munkálatokat a Városgondozás Eger Kft. Végzi annak érdekében, hogy a növényzet a nyári hőségben is megfelelő vízellátást kapjon. A fejlesztés azonban nem áll meg itt. A következő időszakban az Eszterházy tér terelőjénél, a Széchenyi utcában, a Szarvas téren, a 60-i kapu téren és a Tűzoltó téren is korszerű, víztakarékos öntözőrendszert építenek ki. A nagy melegben a várandósoknak is fokozottan figyelniük kell magukra. Erre hívja fel a figyelmet a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház. Az intézmény közösségi oldalán azt írja, a nyári hőség a várandóság idején különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel, a pihenés és a test hűtése. Azt tanácsolják a kismamáknak, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg tartózkodjanak árnyékos helyen, és amikor csak lehet, gondoskodjanak a felfrissülésről. Rekordkevés, mindössze 3 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze a Heves megyei Természet Környezetvédelmi és Állatvédő Egyesület önkéntesei a Mátraháza és Sástó közötti szakaszon, írja a gyöngyösma.hu. Bár a kirándulók tisztasága mintaszerű, a környezetvédők aggodalommal tapasztalták, hogy a térségben futó kispatak a hőség miatt teljesen kiszáradt, veszélyeztetve az erdei állatok ivóvízellátását. Még kitart a nyári hőség környékünkön, de az előrejelzések alapján már látszanak egy gyengébb lehűlés jelei. A nappali hőmérséklet továbbra is jóval 30 fok fölött alakulhat, helyenként 35 fok közelébe is emelkedhet, ami jelentős hőterhelést okozhat. A meleg, nedvesebb levegő ugyanakkor kedvezhet a nyári zivatarok kialakulásának, amelyek helyenként átmeneti lehűlést hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. Majdnem 15 fok lesz a különbség a tegnapi és a holnapi hőmérséklet között. A 40 fok után holnap már csak 26. Érkezik a front, hozza magával a frissítő záporokat, zivatarokat, akár hevesebb felhőszakadásokat jégesővel. Kicsit durva az átmenet, a majdnem 15 fok különbség, de az tény, hogy a 40 fok az nem jó. It's no good, a Depeche Móddal megyünk tovább.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június első napján, most még
2: hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: De érkezik a front a frissítő záporokkal, zivatarokkal, holnap pedig nehogy az legyen a vége, hogy majd fázni fogunk. American Pie Madonna dalával is készülök. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Hűsölőhelyek várják a lakosságot. Nyári munkát vállalhatnak a diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-je van, szerda. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar és konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
1: A tartós kánikula miatt több helyen is lehetőség van hűsölni Hevesvár megyében. A heol.hu által is közzétett lista szerint áruházak, templomok, közintézmények és egyes szállodák is várják azokat, akik szeretnének lehűlni a legmelegebb órákban. Egerben többek között a bevásárlóközpontok, üzletek és templomok nyújtanak menedéket a hőség elől, de Gyöngyösön, Hatvanban, Füzesabonyban és más településeken is kijelöltek hasonló helyszíneket. A lehetőség különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára lehet fontos. A déli és kora délutáni órákban lehetőleg mindenki klimatizált vagy árnyékos helyen tartózkodjon. Egerben emellett párakapuk is segítik a felfrissülést a város több pontján. Közel 800 Hevesvár megyei diák vállalhat munkát állami támogatással a nyári szünetben. Hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal. A program a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulóknak szól, akik júliusban és augusztusban szerezhetnek munkatapasztalatot és jövedelmet. A foglalkoztatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaságban, a turizmusban, a vendéglátásban és az erdőgazdálkodásban valósulhat meg. A programra Hevesvár megyében 189 millió forint áll rendelkezésre. A jelentkezéshez a diákoknak a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell regisztrálniuk. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkező

0: jövendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például az amerikai Killers, akik a budapesti BL döntőn is minikoncertet adtak, és a Human-t konkrétan eljátszották élőben. Ez is szól majd, de hozom Eminemet, itt lesz a Red Hot Chili Peppers, és ezen az igazi indító napon, mert hogy elindult július, és induló filmen van a Hűkupola is, mindegy hová csak el tőlünk, indítsuk együtt ezt az órát és a reggelt és a napot a Black Eyed Peas-szel. Let's get it started! 5 perc elmúlt 9, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek kötnek össze minket, a korszak zenéi, mint például a most érkező 92-es Stereo MC's sláger, a Connected, amely akkoriban nem hiányozhatott egyetlen slágerlistáról, illetve egyetlen rádióállomás playlistjéről sem. Kitartást a kánikula finiséhez, érkezik a hidegfront, ha valahol már zuhog az eső, azt is meg lehet írni, viszont ha a dugó baleset van, feltétlenül várom a közlekedési infót a 0620 55 55 100 55-re.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Két nap is jön az új Madonna album, a Confessions 2, mely a 2005-ös Confessions on a Dance Floor szellemi folytatásának tekinthető. A minap pedig egy interjúban feltették a kérdést Madonnának. Igaz-e, hogy Kylie is közreműködik az albumon? Erre a jól bevált sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom formulával válaszolt. Ő jön most 2000-ben megjelent dalával, American Pie Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Állítólag visszatér a hőkupola valamikor még júliusban. Ez nem jó hír. Az viszont igen, hogy ma idéglenesen elbúcsúzunk tőle. Érkezik utomban a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, holnap már csak 26 fokot prognosztizálnak például a fővárosba. Most pedig az a The Killers folytatja a szerda reggelt, akik május végén a budapesti Puskásban adtak minikoncertet a BL döntő előtt, és többek között ezt a dalt is eljátszották. Human a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt vége az első júliusi reggelnek, de 10 után is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön a Hősök. És az MNS is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Szabályozzák a belvárosi forgalmat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Ankli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek, a munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több komoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó kérdés, hogy így hó végén a fizetés.

0: most vagy a felfrissülést, a kánikula végét várják jobban az emberek. Július 1-e van, nem is a hó vége, hanem a második nyári hónap első napja, és 5 perc elmúlt 10 óra, nagyon jó pihenést a héten szabadságolóknak, és kitartást azoknak, akik dolgoznak, jó utat az úton lévőknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Tayo Cruz kezd, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Munkavégzés okoz sok helyen torlódást. Ez a helyzet Szentendrén, a 11-es főúton a 24-es kilométernél. A kialakult dugó 3-4 kilométeres. Az M3-ason a határ felé Bak térségében, illetve az M5-ös Öröszke felé Lajos Mizsénél. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Küszöbön a délelőtt utolsó órája, és küszöbön a hidegfront is, amely elhozza a felfrissülést. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, a következő órában pedig itt lesz Lisa Stansfield. És Karamell is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Óvatosan kerülgessük az utakon megjelenő mezőgazdasági gépeket. Sok munkát adott a hirtelen jött vihar a tűzoltóknak. Záporok, zivatarok egyre több felé jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vihar, villámcsapások, villámárvizek. Sok munkát adott az időjárás tegnap a tűzoltóknak. A hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit összesen 208 helyszínre hívták ki különböző károk felszámolásához. A legtöbb beavatkozásra Hajdúbihar és Pest vármegyében volt szükség. De Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban, illetve Budapesten is akadt munka, írta az Infostart. Legtöbbször a viharos szél okozott bajt, fák dőltek ki, faágak törtek le, két épületbe villám csapott. Egyes településeken áramszünet is volt, 7000 fogyasztónál akadozott az ellátás, a hibák többségét késő estére kijavították. Hajdúbiharban viszont még reggel is 31 helyszínre várták a tűzoltókat. A legtöbb kár Püspökladányban keletkezett, itt egy medencét is elvitt magával a szél. Éjfélig érvényes egyébként a harmadfokú hőségriasztás, de heves záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra ma is készülhetünk, főleg a nap második felében. Részleteket az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a kocsikra és a további vontatmányukra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton a Somogy vármegyei Szent Balázs közelében. A 180 állatból sok elpusztult. Az utat itt lezárták, a sofőrhöz mentő érkezett. Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Gwen Stefanitól és Akon-tól, Bob Marley-tól és Funkstar Deluxe-tól, de itt lesz 50 Cent, Shakira, és elsőként le a hőkupolával és le a trombitákkal Down with the Trumpets, a Razor Kicks indítja az órát, 5 perc elmúlt 11. Július első napja van, sok boldogságot az Anna Máriáknak, a Tihamíroknak és a szülinaposoknak. Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Edwin Collins és a Girl Like You folytatja a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágereinek sorát. Ezek pedig minden nap mixben szólnak, este 6 és 8 között a Night Shift-ben. Ha szerda, akkor pop, 6-tól, ha házigazdától, Whiteboy-tól, 7-től DJ Effendi-től.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk: a 66-os főúton Szent Balázs térségében korábban felborult egy kamion, a 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti, Dombóvár felé kerüljön. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: MMM, azaz Majoros Rita, a Maroon 5 és a Makes Me Wonder indítja a délutánt. Jó étvágyat! Találkozzunk holnap reggel 6 után itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Everybody get up.

0: Jó Barbara vagyok. Sok munkát adott a vihar tegnap a tűzoltóknak, a hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit mintegy 200 helyszínre hívták ki. A szél fákat döntött ki, ágakat tört le, tetőket bontott meg, két épületbe pedig villám csapott. Mintegy 7000 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A legtöbb beavatkozásra Hajdúbihar és Pest vármegyében volt szükség. Nyárra esik az egész éves viharkárok mintegy kétharmada az egyik nagy biztosító adatai szerint. 2022 és 24 között ez az arány még csak 45% volt, de tavaly már megközelítette a 65%-ot. A legpusztítóbb viharok az utóbbi 12 évet nézve júliusban csaptak le. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat. Július 12-e ugyanis vasárnapra esik, ezért a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nincs változás a kézbesítésben. Több mint 150 drónnal és rakétával támadta éjjel az orosz hadsereg Ukrajnát. A légvédelem az egyik rakétát és a drónok zömét elfogta, de a csapásoknak civil halottai és sebesültjei is vannak. Károk keletkeztek lakóépületekben, ipari létesítményekben, megrongálódott egy művelődési ház, egy gimnázium és egy emlékmű is. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan kialakul egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
1: Ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
0: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép szerdát, csodás délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsük együtt ezt a mai délutánt is. Mit szólnak hozzá? Isteni zenék, nosztalgia, 90-es évek, 2000-es évek. Talán nem is kell több erre a mai délutára. Christina Aguilera, Sixpence None the Richer, vagy éppen a Pussycat Dolls már jönnek is. A Maroon 5-val indulunk, jön a Makes Me Wonder.
3: Best FM, a

0: legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy egy picit fellélegeztek a tegnapi nagy forróság után, bár azért sokkal hidegebb, azért nincs, vagy nincs hűvösebb. Mégiscsak nyár van, de azért talán holnap még egy nagyobb lélegzetvételt vehetünk a nagy hőségben, és reményeink szerint éjszaka is egy kicsit jobban tudunk majd aludni az enyhébb időtől. Én legalábbis ebben bízom. Az isteni zenéket viszont a folytatásban is hozom, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, és a leges, legjobb zenékkel. Itt lesz a Pussycat Dolls és a Buttons, de jön majd Paul Johnson is, és a Get Get Down, amiből igazából csak ennyit kell megjegyezni, és már tudjuk is az egész dalt. Hozom hamarosan a közlekedési információkat, a nap kérdését is, de előtte még hozom a 90-es évek vége, 2000-es évek elejének talán egyik legromantikusabb dalát, Six Feet Under Each Other, Kiss Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, főként akik az utakon vannak. Ha látnak valamit, tapasztalnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155, de önök is számíthatnak rám, mert ahogy kapok infót, már adom is tovább. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópont építés van, úgyhogy a külső sávot le is zárták a 73-as kilométertől. Lassulás van és torlódás. Munka folyik a 11-es főúton Szentendrén és a 24-es kilométernél. A kialakult dugó jelen pillanatban 3-4 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk még egyszer. Várom ma is az útinfókat, utazzunk együtt, én pedig jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bomban és a Viva España, úgyhogy egy kicsit felforrosítottuk a vérünket így az egyórási hírek előtt. Mindjárt azokat is meghallgatjuk, utána Brazíliába utazunk tovább, úgyhogy a vérforrosítás az marad, hiszen érkezik Salomé da Bahia és az Outro Lugar. És hozza a United is a hárman párban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Magukhoz tértek reggelre a flört motorvonatok, megkezdődtek a NAV nyári ellenőrzései, enyhülés kezdődhet hamarosan, záporok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindultak reggelre a flört motorvonatok, ezek rendszerei tegnap a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, már pedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. Este, amint a hőmérséklet 38

0: Országszerte 56 esethez riasztották a mentőket tegnap a hőség miatt. Ez 15%-kal több, mint ezen a napon átlagosan. Ami a vízellátást illeti, 120 esetben van érvényben kisebb korlátozás. Fejér megyében a honvédség tegnap 7000 darab tasakos vizet szállított ki, és egy 8 köbméteres vízszállító járművet küldött az ivóvízellátás biztosítására több településen, áll a kormány.hu összegzésében. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpár kölcsönzőket, esküvő szervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
0: Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután kívánok mindenkinek, 1 óra után is 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez még mindig a Best FM, ahol a legjobb zenék szólnak a 90-es, 2000-es évekből. És ahogy az előző óra végén megígértem, a vérforrósítás marad, és utazunk Brazíliába, hiszen érkezik Salomé de Bahia, és jön az Outro Lugar. Szép napot, tartsanak velem!
2: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Egy kicsit visszautazunk a kamaszkorunkba, tinédzserkorunkba. Mi volt az az öltözködési trend, amire most már mosolyogva gondolunk vissza, vagy akár nevetve is? Nekem például ilyen volt a dollárjeles öv, amit hát nem is tudom hány éves voltam. Lehet, hogy már ilyen nagy tini, amikor hordtam, de gondoljunk csak vissza a susogós melegítőkre, vagy a műanyag cumikra, amiket hordtunk a nyakunkban, a nyakláncunkon, buffalo cipő, amik ilyen tényleg ez az igazi Spice Girls nagyságú, talp nagyságú cipőkre. Lehet, hogy azt ma már annyira nem venném fel. Na de önök hogy vannak ezzel? 0620 55 55 155. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, ott még akár képek is jöhetnek. Nagyon bevő lennék rá. Miközben a Black Eyed Peas zenél, nekünk jön a Meet Me Halfway itt a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és már meg is hoztam a legfrissebb útinfókat, mert sajnos több is van. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópontot építenek, úgyhogy a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, már lassulás van. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, úgyhogy Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a Grébics pihenőhely és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, érdemes az átterelt belső sávot használnia. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Jöhetnek az útinfók. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado. És jön a Krisztál is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ma van a Semmelweis nap, július 1-e a Magyar Egészségügy napja, 2011 óta munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva vannak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcs a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt. Kedden azonban a Nógrád vármegyei Széchenyben 42 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
0: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után is itt szólnak a legjobb zenék. 90-es, 2000-es évek csupa-csupa kedvenc, így 5 perccel 2 óra után. Én Majoros Rita vagyok. Nézzük és hallgassuk. Janet Jackson dalát, jön a Together Again. Itt lesz majd Diaz is mentával, és a méreg, jön a Jade és a Don't Walk Away. Most Nelly Furtado egyik legelső slágerét hallgatjuk meg. Ez pedig nem más, mint az I'm Like a Bird.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi volt az az öltözködési trend kamasz vagy tini korunkban, amire most már mosolyogva vagy akár nevetve gondolunk vissza. Ági azt írja, az akkori trapéznadrágom olyan hosszú volt, hogy folyamatosan söpörte az utcát. Eső után konkrétan fél kiló sár lógott az alján, de ettől még menőnek éreztem magam. És ha bár most is hordok trapéznadrágot, lényegesen nem így. Meg tudom érteni, én is imádtam, amikor néhány éve visszajött újra a trapéznadrág, és azóta is csak azokat hordom. Péter, a zselézet égnek álló haj, ami kötelező volt annak idején a haveri társaságban, ezt írja, egy fél tégely hajzselé ment rám minden reggel, ha fújt a szél, akkor sem mozdult meg, egyik tincsem sem, és imádtam. És főleg, amikor még melíroztam is a hajam, az mekkora trend volt egy időben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek még ide a példák, mellé pedig egy kis Caesar Sisters, jön az I Don't Feel Like Dancing. Előtte pedig a J-trióval utazunk egyenesen vissza a 90-es évek elejére. Jön egy határozott, de mégis szerelmes dal. Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében, a csomópont építés miatt a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, csak arra szólni lehet. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban, a 47-es kilométernél még mindig teljes szélességében le van zárva az út, és Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé, Óbarok és Herceghalom között torlódik a forgalom a sok kamion miatt, a külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, mindenképpen érdemes az átterelt belső sávot választania, használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Ide írt egyébként Anna Mari is, hogy baleset történt a Margit körút Vérmező út kereszteződésénél, ott a Szénatérnél, úgyhogy ott is figyelni kell Budapesten. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Bővül az öntözőrendszer Egerben. A kismamákat is óvatosságra inti a Gyöngyösi kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-je van, szerda. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Megkezdődött az Eszterházy téri csepegtető öntözőrendszer felújítása Egerben, tudatta az egerhírek.hu. A munkálatokat a Városgondozás Eger Kft. Végzi annak érdekében, hogy a növényzet a nyári hőségben is megfelelő vízellátást kapjon. A fejlesztés azonban nem áll meg itt. A következő időszakban az Eszterházy tér terelőjénél, a Széchenyi utcában, a Szarvas téren, a 60. kaputéren és a Tűzoltó téren is korszerű, víztakarékos öntözőrendszert építenek ki. A nagy melegben a várandósoknak is fokozottan figyelniük kell magukra. Erre hívja fel a figyelmet a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház. Az intézmény közösségi oldalán azt írja, a nyári hőség a várandóság idején különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel, a pihenés és a test hűtése. Azt tanácsolják a kismamáknak, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg tartózkodjanak árnyékos helyen, és amikor csak lehet, gondoskodjanak a felfrissülésről. Rekordkevés, mindössze 3 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze a Heves megyei Természetkörnyezetvédelmi és Állatvédő Egyesület önkéntesei a Mátraháza és Sástó közötti szakaszon, írja a gyöngyösma.hu. Bár a kirándulók tisztasága mintaszerű, a környezetvédők aggodalommal tapasztalták, hogy a térségben futó kispatak a hőség miatt teljesen kiszáradt, veszélyeztetve az erdei állatok ivóvízellátását. Még kitart a nyári hőség környékünkön, de az előrejelzések alapján már látszanak egy gyengébb lehűlés jelei. A nappali hőmérséklet továbbra is jóval 30 fok fölött alakulhat, helyenként 35 fok közelébe is emelkedhet, ami jelentős hőterhelést okozhat. A meleg nedvesebb levegő ugyanakkor kedvezhet a nyári zivatarok kialakulásának, amelyek helyenként átmeneti lehűlést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek a nyár középső hónapjának első napján, pontban 15 órakor a mikrofonnál ezúttal Szávai Richárdot hallják. A következő 3 órát töltetjük majd együtt hasznos információkkal, helyből Egerből és a legnagyobb best kedvencekkel. Már is indítjuk a setupot a Divantage slágerével, ez a Glad You Came.
4: 100,7 Best

0: 98,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás szerda délután kívánunk mindenkinek. Éppen hogy csak túl vagyunk az idei nyár legforróbb időszakán, a téma viszont folyamatosan aktuális, gyakorlatilag az egész szezonban. Amiről most Rolicek Judit kolléganőm beszélget, az egy nagyon érdekes és leginkább hasznos téma, amire érdemes odafigyelni ebben az időszakban, ez pedig az, hogy sem állatot, sem embert nem hagyunk a lezárt autóban. A téma szakértőivel, Varró Attilával beszélget kolléganőm.
1: A vonalban Varró Attila, a Non-Stop Zár Service vezetője, akivel hát a nevében is benne van ennek a üzletágnak, hogy zárakat javítasz, zárakat szerez, és ez nagyon fontos, főleg akkor, amikor ilyen meleg van, és amikor nem hagyunk semmit az autóban. Attila, szia, szép napot!
2: Szia, Dudé! Üdvözlöm a hallgatókat is! Hál' Istennek megjött a nyár, mondjuk pillanatok alatt berobbant, és itt a meleg, és nem hagyunk senkit, semmit az autóba, mert veszélyes. Sajnos, tényleg nagyon sajnos volt már nem egy ilyen esetem. Még szomorúbb, hogy tényleg kisgyerekekkel kapcsolatban is volt ilyen eset. Volt, mikor tényleg felelőtlen volt a szülő, volt olyan, mikor hát az is felelőtlenség, mert nem bezárta, hanem ott hagyta a kisgyereket a kocsiba, hogy ő csak beugrik a boltba. A kisgyerkőc kapálózott és lenyomta a ajtónak a zárját. A probléma ebben az, hogy az emberek azt hiszik, hogy jó, csak beszaladok ide egy 5 perc. Ki kell próbálni, kiáll az ember a napra, felhúzza az ablakokat, becsukja magára a kocsit, és elindít egy stopper órát, mit tudom én, max 5 perc. És egy hőmérővel nézze meg, hogy hány fok van a kocsiban.
1: Ez az az 5 perc, amíg a gyereket, igen, akkor ott hagyom az autóban. Tehát tényleg csak bemegyek egy 5 percre. Aha.
2: Nem szabad. Istenem, semmit, se kiskutyát, se kismacskát, semmiféle élőlény, kisgyerekeknek főleg nem. Hát attól nagyobb kínhalált, mint valaki a hőgutában meghal, nem tudok elképzelni. Nagyon-nagyon-nagyon mérges vagyok rá, amikor ilyen miatt riasztanak, és volt már, hogy tényleg úgy rohantam át a városon, hogy szégyen, nem szégyen a rendőrök, hogyha megfogtak volna, ha nem őt hívnak, akkor biztos, hogy iszonyatos büntetést kapok, ugyanis egy kisgyerek tényleg lezárta magát a kocsiba, és hívott az ügyeletes tiszt, hogy tudok-e menni, mert ha nem, akkor törjék be a tűzoltók azonnal az ablakot. Mondtam, hogy természetesen szágoldok én is, egy nagy értékű kocsi volt, ki tudtam nyitni, hál' Istennek a kisgyereknek semmi problémája nem történt. A tűzoltók vastag pokrócokkal takarták le a kocsit, és azt döntözték, hogy nehogy fölmelegedjen az ablakon keresztül.
1: Ez hihetetlen.
2: Másodpercek alatt kinyitottam, de akkor is már érezhető volt, hogy emelkedett a hőmérséklet a kocsiba.
1: Vannak felelőtlenek, akik tényleg ott hagyják, de azért előfordult, és szerintem te is találkoztál már olyannal, hogy úgy lezár az autó. Tudod, vannak ezek a központi zárak, amivel nem tudsz valamiért rossz az autóba, és egyszerűen magától lezár például. Tehát azért gondolom, ilyen is előfordult már.
2: Természetesen nem egyszer, hát mivel zárjavítással foglalkozom, zárnyitással, nagyon sokszor hívnak, hogy az elektronikája meghűlt a kocsinak, és lezárt. Ez nagy melegben, nagy hidegben is előfordulhat. Az elektronika azért, na, ott van a technika ördöge benne, bármikor előfordulhat. Mindig legyen kézbe vagy zsebbe a kulcs, vagy a tartalék kulcs, mert tényleg megtörténhet az is, hogy kiszállok az autóból, becsukom az ajtót, hogy kiveszem a gyereket a hátsó ülésre, és hogyha a kulcsot benne felejtettem a kocsiba, az meg meghűlt, az elektronika lezárt, az a szülőnek az borzalmas kín, amíg kiérek én, vagy kiér a tűzoltóság, hogy betörje az ablakot, mert egy gépkocsi ablakot sem olyan egyszerű, meg nem olyan könnyű betörni. Tudni kell, hogy is sem meg az ember, tudni kell, hogy milyen szerszámmal, vagy hát hál' Istennek itt Egerben még nem történt halálos baleset ebből, de figyeljünk oda, nagyon figyeljünk oda, nagyon meleg van az ember, fáradékonyabb, nehogy baleset történjen ebből.
1: A beszélgetésünk elején ugye azt mondtam, Varró Attila, Non-Stop Zár Service vezetője, benne van a névben, hogy non-stop, ez azt jelenti, hogy nem alszol éjszaka se, és bármikor hívhatunk, hogyha probléma van, igaz, Ati?
2: Hál' Istennek azért alszom, de a telefonom nem alszik, tehát bármikor csörgetnek, fölveszem éjszaka, és kimegyek, és akkor próbálok segíteni. Hál' Istennek éjszaka nem zárják be magukat az emberek, de ha kizárják magukat a lakásból, vagy a kocsiból, akkor természetesen megyek, de ez a hőgutás története sajnos ilyen nyári melegben nagyon sok.

0: sokszor előfordulhat. Én imádom az állatokat, kisállatokat, mindenféle állatot. Bármilyen van, hívnak, természetesen azonnal megyek, ha tudok, de ne hagyjunk semmiféle élőlényt a kocsiba, bezárt, avagy tónál ablaknál, mert borzalmas meleg van a kocsiba. Pillanatok alatt 40-50 fokot eléri, és percek alatt elpusztul egy kis élőlény, a szörny.
1: Pihentető nyarat kívánunk neked és a családodnak, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm, és mindenki vigyázzon magára, és mindenkinek boldog nyarat, a rádióhallgatóknak is, meg nektek is. Sziasztok!

0: nem kopik. Ez egész hét, Best FM, a legjobb zenék, Hello Eger, csodás szerda délután kívánok mindenkinek, természetesen közlekedési információkat ezúttal is várunk a 0620-355-6555-ös SMS, illetve Viber számunkra, ha bárki bármi említésre érdemes dolgot lát, hall az utakon közlekedve, írja meg nekünk, és mi igyekszünk ezt majd bemondani egy kicsit később. Most viszont egy újabb nagyszerű nyári slágerrel megyünk tovább, jön DJ Sammy és Lunáza, The Boys of Summer, itt a Best kedvencek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék, egy nagyon vagány program ajánlóval érkezem most, ugyanis pénteken 19 órakor a Dobótér újra valódi dobos térré változik. Ritmus, látvány és igazi közösségi élmény várja az egrieket és a városunkba látogatókat az egy ütős nap rendezvényen. Az egri ütős nap az elmúlt időszakban a belváros egyik legdinamikusabb és leglátványosabb nyári eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény korábban is hatalmas sikert aratott, amikor dobosok és ütőhangszeresek töltötték meg élettel, valamint lüktető energiával Eger szívét, felejthetetlen közösségi élményt nyújtva a közönségnek. A hagyomány idén is folytatódik, a szervezők tájékoztatása szerint pénteken ismét megelevenedik a belváros. Dobban a tér, jön az egy ütős nap. Az esemény háziasszonya idén is Rolicek Judit, Heves megye prímadíjas műsorvezetője lesz a Best FM-től. Kolléganőnk, úgyhogy büszkék vagyunk rá. A július 3-án pénteken 19 órakor kezdődő ingyenes program tökéletes kikapcsolódást ígér a családoknak és a zenerajongóknak egyaránt. Érdemes lesz időben érkezni a Dobótérre, hogy részesei lehessenek az egri nyár egyik legütősebb és legpörgősebb estéjének. Mindezt tehát még egyszer mondom, pénteken, július 3-án 19 órai kezdettel, és tényleg érdemes megfogadni a szervezők tanácsát és időben érkezni, hogy mindenkinek legyen megfelelő hely látni az eseményt. Nálunk pedig, ami a folytatást illeti, Kovalszky meg a Vega és a Hála veled, ezzel folytatjuk itt a Besten.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Keresett a magyar uborka. Hűsölőhelyek várják a lakosságot. Nyári munkát vállalhatnak a diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-je van, szerda. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipari és konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóuborka került előtérbe.
2: A tartós kánikula miatt több helyen is lehetőség van hűsölni Hevesvár megyében. A heol.hu által is közzétett lista szerint áruházak, templomok, közintézmények és egyes szállodák is várják azokat, akik szeretnének lehűlni a legmelegebb órákban. Egerben többek között a bevásárlóközpontok, üzletek és templomok nyújtanak menedéket a hőség elől, de Gyöngyösön, Hatvanban, Füzesabonyban és más településeken is kijelöltek hasonló helyszíneket. A lehetőség különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára lehet fontos. A déli és kora délutáni órákban lehetőleg mindenki klimatizált vagy árnyékos helyen tartózkodjon. Egerben emellett párakapuk is segítik a felfrissülést a város több pontján. Közel 800 Hevesvár megyei diák vállalhat munkát állami támogatással a nyári szünetben. Hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal. A program a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulóknak szól, akik júliusban és augusztusban szerezhetnek munkatapasztalatot és jövedelmet. A foglalkoztatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaságban, a turizmusban, a vendéglátásban és az erdőgazdálkodásban valósulhat meg. A programra Hevesvár megyében 189 millió forint áll rendelkezésre. A jelentkezéshez a diákoknak a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell regisztrálniuk. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás szerda délután kívánok mindenkinek. 3 perccel járunk 16 óra után. Engem Szávai Rihárnak hívnak, és ezt az órát is együtt töltetjük majd hasznos infókkal Egerből és a legnagyobb Best FM slágerekkel. A hasznos infók előtt viszont jön egy óriási nyári sláger, elő a gitárokkal, a Kid Rock, ez az All Summer Long.
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM, a legjobb zenék előeger, kellemes szerda délután kívánok mindenkinek. Örömmel számolunk be egy újabb nagyszerű egri sikerről, ugyanis kiemelkedően szerepeltek a Pódium Tánciskola növendékei a Balatonfüreden megrendezett MLTS Európa bajnokságon. A táncosok 7 koreográfiával indultak, amelyekből 4 első díj és 3 második helyezés is született. A Pódium Tánciskola közössége újabb szép sikereket ünnepelhet, tehát ugyanis növendékeik ismét fantasztikus eredményekkel lettek gazdagabbak. Szegedi Blanka és Petrányi Eszter a felnőtt duett kategóriában állhatott a dobogó legfelső fokára. A páros ráadásul saját maga által készített koreográfiával érdemelte ki az első helyezést. A Tánciskola legnagyobb növendékei is remekeltek, a Vihar, valamint az Áradat című koreográfiával egyaránt első helyezést szereztek. Különösen nagy öröm a Pódium számára, hogy a junior korosztály klasszikus balett kategóriában szintén aranyérmet szerzett, míg modern tánc kategóriában a második helyen végzett. A szólóban induló versenyzők

is szépen szerepeltek, Bajzák Gitta felnőtt, Karanyici Janka pedig junior korosztályban ért el második helyezést. A tánciskola köszönetet mondotta a koreográfusoknak, Mirkóczki Zitának és Tóth Rebekának is, valamint gratulált minden növendékének a kiemelkedő teljesítményéhez. Természetesen ilyen és ehhez hasonló nagyszerű hírekről imádunk beszámolni, úgyhogy további sok sikereket kívánunk minden versenyzőnek, aki szeretett városunkból indult, és most kiemelten a Pódium tánciskolának. Óriási főhajtás. Amy Winehouse-zal folytatjuk, ami a zenék sorát illeti, érkezik a Back to Black, itt a Best-en.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás szerda délután kívánok mindenkinek. Egy gyors hírem van az utakról. Sebességet mérnek a 24-es főúton Eger-Bakta belterületén. Ha arra felé van dolga, akkor jobb, hogyha óvatosan és figyelmesen közlekedik. De egyébként ezt tudom tanácsolni mindenhol a vételkörzetben, mert ez csak egyetlen információ, amit egyébként Norbertől kaptunk, de aztán, hogy más helyszíneken ott vannak kint a rendi éberőrei, azokról egyenlőre nem tudunk. De hogyha gondolják, akkor írják meg nekünk a 0620-355-65-55-ös SMS és Viber számunkra. Bent a nevedhez már a szupersztereós lágere itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Szabályozzák a belvárosi forgalmat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
3: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
2: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Ankli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás szerda délután kívánok mindenkinek, 17 óra után járunk 3 perccel, a mikrofonnál Szávai Richárdot hallják, míg ezt az órát töltetjük együtt, hasznos infók a Egerből és a legnagyobb Best FM kedvencekkel. Már is indulunk, méghozzá Floridával és David Guettával, emeljük a hangulatot, ez a Club Can't Handle, a Best-en.
0: 100,7 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zene.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás szerda délután kívánok mindenkinek. Itt a nyár, és ha nyár, akkor vízpart, ha pedig vízpart, akkor pedig néhány fontos biztonsági szempont, amelyet mindenképpen érdemes figyelembe vennünk. Nos, a folytatásban kolléganőnk a Tiszatóról jelentkezik, aki többek között a szabad vízi fürdőzés veszélyeiről beszélget Soltész Bálinttal, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével.
1: Egyre népszerűbb a Tiszatóhoz strandolók, kerékpárosok, kajakosok, kenusok, hajóval közlekedők, és most már a szaposok körében is. Ezért egy mini kajaktúrával egybekötött eseményen hívta fel a vízen tartózkodás szabályaira, a bűn és baleset megelőzésre a Heves vármegyei rendőrfőkapitánysága figyelmet, mint a Tiszatavi Közbiztonsági Régiós Bizottság koordinátora.
2: Gyakorlatilag most ennek az eseménynek az a célja, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét azokra a nyári veszélyekre, amik ugye minden évben elmondjuk ugyan, de nagyon fontos, hogy figyeljenek rá, hiszen adott esetben tragédiákat is előzhetnek meg azzal, hogy betartják a vízen tartózkodás szabályait. Tisztában vannak ugye a viharjelzéseknek a jelzésével, hogy viharjelzésen ugye nem mennek vízfelület le, azonnal elhagyják azt, hogyha olyan jelzést kapnak, illetve természetesen felhevültesttel nem ugrálnak vízre, tehát minden olyan bízunk benne már közhelynek számító megelőzési tanácsot szeretnék minél szélesebb körbe eljutatni ebben az évben is a itt tartózkodók, itt pihenni vágyóknak a figyelmébe, amiben megelőzhetők ezek a tragédiák, de szintén nagyon fontos, hogy a vagyonbiztonságot is szavatolhatjuk mi magunk is azáltal, hogy nagyobb értékeket nem hozunk strandra, nagyobb mennyiségű készpénzt sem tartunk magunknál, tehát mindig csak azzal a szükséges értékkel érkezünk, ami szükséges feltétlenül az adott napon. Tanulságos esetként említeném meg egyébként, ugye nagyon nagy számú kerékpáros megy körbe, ugye Tiszató környékén, vagy egy adott szakasz mindenképpen megtesznek. Már idén is volt olyan baleset, ami sérüléssel végződött, hogy két kerékpáros ütközött össze a gáton közlekedve, mint később kiderült, mind a ketten elég erősen ittas állapotban voltak.
1: A Tiszató önkéntes mentőcsoport parancsnoka, az Országos Polgáros Szövetség vízi tagozatának elnöke a vízparti pihenésnél a biztonságra, pontosabban a mentőmellények használatára hívta fel a figyelmet.
3: Rendben van minden mindenkinél? Jó napot kívánok!
4: Nekünk van egy programunk itt most a Tiszatónál, de az országban más területen is elterjedt. Régóta veszünk mentőmellényeket a kikötőnek, illetve a szabadstrandokra. 6 szabadvízű strandunk van itt a Tiszató körül. Próbáljuk elterjeszteni a mentőmellény használatát. Ez ugye a 2012-es törvény előírja, hogy az úszínemtudóknak, 14 év alattiaknak, a veszteglő és a közlekedő hajókon kötelező a mentőmellény, a szappokon kötelező a mentőmellény. Nem győzzük hangsúlyozni a figyelmet, hogy mindenképpen hordják ezeket a mentőmellényeket, de azt is javasoljuk, hogy a szabadvízű strandokon megmártózás, hiszen városokból jönnek, városi úszodákból úsznak, nem érzik a tiszavíznek az illatát, ízét, mélységét, hideget, és beleugranak a vízbe, és sokszor a szabad strandokon is baj van. És ezt megelőzően azt javaslom, hogy a szabad strandokon a kihelyezett mentőmellényeket használjuk, addig még meg nem szokják a gyerekek a vizet, vagy a felnőttek után levehetik, de mindenképpen a biztonság a lényeg. Most felkapott lett a Tiszatónál a kerékpározás, természetesen a kerékpározás szabályait is be kell tartani, tehát attól, hogy ez egy kerékpárút, meg a bicikliseknek van fenntartva, sajnos közlekednek a gáton, de maga a biciklisek is problémásan közlekednek, egymás mellett gyorsan, gyerekeket elhagyva, vagy előrébb mennek a gyerekek, tehát mindenképpen ezekre vigyázunk, de kimondottan a vízzel arra kell vigyázni, amit már nagyon évek óta hangsúlyozunk, hogy különböző víz hőmérsékletek vannak különböző strandokon, ugye mélység, időjárás a két oldalban. Tehát felhevült testre semmiképpen ne ugorjunk vízbe. Először locsoljuk le magunkat a szokásos régi módon, hogy hátunkat, szívünket, tüdőnket, arcunkat, és úgy próbáljunk lassan belemenni a vízbe. Tehát nem kell beleugrani, mint a rajtkörről. Meg kell ismerni, ahova lemegyünk szabad vízű strandra, a vízmérséget, vízhőmérsékletet. Aztán még nagyon nagy probléma, amit mindenkinek javaslom, tehát idősebb korosztály, felnőtt korosztály az alkohol. Se a vízben ne menjünk alkoholos állapotba, és jól lakva, se pedig hajót ne vezessünk alkoholos állapotba, hiszen ez mindenképpen tilos. Tele gyomorral ne vigyük le a gyereket, utána ebéd után a gyerek megettünk 10 palacsintát, és akkor bemegyünk a vízbe fürödni, kicsit várjon, üljön le a hűvösbe, ugye vigyázni kezdjük el a leégésre, és akkor vigyázzunk azért olyanokra is, amit nem mindennapi téma, de hát nem a vízből kapott fertőzésre, hanem eleve, ha valakinek bőrfertőzése van, úgy jön ide, vagy beteg állapotban jöjjön, az ne jöjjön le a közösségbe fürödni egy szabadvízű strandra, hiszen a többi vendéget fertőzi.
1: Egyre népszerűbbek az evezős járművek a Tiszatavon, ott jártunk, mi is tapasztaltuk, egymás után jöttek a kajakok, kenuk. A rendőrség által szervezett mini kajak túrát Vég Viktor, a korlátok nélkül szervezett vezetője vezette.
5: A kajakos, kenus csónakos szezon. Mire figyeljünk ilyenkor a vizeken, hogy egyáltalán hogyan induljunk neki egy ilyen túrának, kisebb kalandnak egy, mondjuk egy hétvégén?
6: Hát mindenképp képzettségünknek megfelelő szintű vízi járművet és szórakozást választunk. Aki még most van először vízen, javaslom, hogy nyilván, hogy jöjjön velünk. Mi kezdőknek tartunk túrákat, ez azt jelenti, hogy elmagyarázzuk a vízikressz alapjait, segítünk az evezést megtanulni, segítünk elkerülni a borulásokat, a veszélyhelyzeteket, megtanítjuk azt a szimbiózist, amit itt a vízen közlekedők, illetve a horgászok között alakítunk ki. Mindenképp oda kell figyelni arra, hogy felhevő testtel ugye nem megyünk a vízbe, mentőmellényt használunk, illetve a alkoholmentes állapot is azt hiszem, hogy elengedhetetlen követelmény ennek.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék, Hello Eger, csodás szerda délután kívánok mindenkinek. 10 perccel járunk kimáron 18 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag néhány perc és már is elstartol a Night Shift White Boy-ékkal, és mivel szerda van, ezért Effendi lesz White Boy vendége, úgyhogy jó kis dallamos popmixeket is hallhatnak majd itt a folytatáson, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk maradni, velünk tölteni ezt a nyár estét is. Ha minden jól megy, mi legközelebb a holnapi napon találkozhatunk, addig is vigyázzanak magukra, az utolévőknek pedig egy gyors Trafibax infó, sebességet mérnek a 24-es főúton, mikorza Eger-Bakta belterületén, ha arrafelé van dolga, akkor ezzel mindenféleképpen számoljon. A folytatásban pedig egy kis kérés következik a Well Hello-tól, ez az Apu Vedd Meg Itt a Best kedvencek között. Ezzel a dallal búcsúzom, és kívánok mindenkinek további jó rádiózást a Best-tel. Minden jót, bye-bye!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zivatarokkal érkezik a hidegfront. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban, a kőrisfákra veszélyes kártevő jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a hidegfront, a Dunántúlon már záporok, zivatarok hoztak enyhülést. Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet az egész országra. Viharos szél, villámlás és jégeső is lehet. Éjfélig még a harmadfokú hőségriasztás is érvényben van. Az időjárás részleteit a hírek után mondom. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Tiszafüred és Kócsúj falu között csaptak föl a lángok, közölte a katasztrófavédelem. Mintegy 30-40 hektáron ég a legelő és a nádas. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el, és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadásra is számíthatunk erős viharos széllel, a Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül, Belen Whiteboy-jal az első, DJ Effendivel a második 60 percben.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A Mixcloud-on tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Night Shift lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ White Boy, ezt keressétek.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és

hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindult a NAV nyári ellenőrzése, venezuelai földrengés, túlélő gyermeket találtak a romok alatt, zivatarok vetnek véget a történelmi forróságnak. Villányi Eszter vagyok. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezen túl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
1: A földrengések után 6 nappal élve hoztak ki egy gyereket a romok alól Venezuelában. A 2 éves kisfiúra egy jordániai mentőcsapat bukkant rá hajnalban. A szerdai természeti katasztrófában több mint 1700-an haltak meg, mintegy 5000-en megsérültek, és nagyon sokan eltűntek. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcsa 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, kedden azonban a nógrádi Széchenyben 42 fokot regisztráltak. Véget vett a forróságnak az érkező hidegfront, záporok, zivatarok miatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadásra is számíthatunk erős viharos széllel, a Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szita-szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
4: Jó!
3: Kérek elnézést!
4: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
3: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobbat!
4: Nem tudok.
3: Ugye én se, ennyi.
4: Látszik, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, találjuk ki valamit.
3: Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőrből meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós lágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda és az elsőnek DJ Fabinek köszönhetően.
4: Induljunk el!
0: Best FM.

0: A Twin Peaksben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak.
1: De, igen.
0: Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember
1: megszokta. Nem, egy picit másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, ugye. De a feeling good is.
0: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát, hogy konkrétan milyen remixre szólnak ezek a bizonyos trackek itt szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy...
1: Ellátogatni a mixcloud.com/DJFND oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, és ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban,

0: küldte a Mixcard az üzenetet, hogy
1: jutotta.
0: Igen, mert ugye hát képzeld, van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal. Szóval, hogy ezt nem is értem.
1: Nem
0: vagy,
1: is hallottam
0: vagy, vagy hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval mindent, tehát futottam ebbe így bele. Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Solveig mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valahogy mixkálok.
1: De most már helyreállt, tehát most már az összes mix látszik, úgyhogy meg lehet keresni.
0: De akkor mondjuk még egyszer, tehát...
1: Mixka,

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg
2: szín. Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, vagy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Bár munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon jó helyen vedem. Nem, hát a Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen, hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat, várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljük rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam
1: igen.
2: Egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az Shaka Khan All Good, mi volt az a
1: Shaka Khan?
2: Dalasso, na. Törekszem már én is, az a Dalasso Shaka Khan az All Good, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájjal megborondítva, és mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami ilyen, nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy két év múlva is ezt fogják mondani, meg hogy két év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI. A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és zúgy! Röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd, ha majd meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide egy defektív megjelenés, hogy
2: vagy túrúr.
1: Vagy túrúr. Hogy azért utána azért még ugye szóba állsz velünk.
2: Természetesen.
1: Jó, rendben, Istvánok.
2: Telefonon lesz néha.
1: Zoomon.

0: DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi kedd, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnának péntekre egy másik tekre.
2: Édes atya, úristen!
1: Ez volt annyira szar, hogy mint amit a hangyás szokat mondani.
2: Igen, hát igen.
1: Négy éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért valami rám is ragan.
2: Jó volt a kiképzés.
1: Igen, abszolút, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van, kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken, akkor nem is kell egy hetet várni.
2: Már le sem fekszem addig, jó? Addig fönn vagyok.
1: Yes. Szeret a pénteket?
2: Persze. Hát simán.
1: István, nem megy már.
2: Csomó zenét
1: nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokált. Jó.
2: Megvárom a vokált.
1: Okay. Jó, akkor pénteket, Night Shift Extra.
2: Úgy.
1: Köszönjük szépen ezt a hallgatást. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sok helyen felhőszakadás és jégeső is jöhet. Korábban utalják a nyugdíjat júliusban. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolókat. Villányi Eszter vagyok. Záporokkal, zivatarokkal és felhőszakadással érkezett meg a hideg front, sok helyen viharos szél és égeső is kísérte a lehűlést. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat, július 12-e ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Tiszafüred és Kócsújfalu között. A katasztrófa védelem közölte, hogy mintegy 30-40 hektáron gyulladt ki a legelő, és a lángok a nádasra is átterjedtek. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a strandolókat idén is a Balatonnál. 10 strandon teljesítenek szolgálatot 7 déli parti településen, közölte a Magyar Vöröskereszt. Kagylóvágás és súlyosabb sérülések esetén is rendelkezésre állnak. Ha kell, stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Folytatódik a Ne bánts világ, láss, hallj, érts országos iskolai programsorozat. Ennek célja, hogy színházi és drámapedagógiai prevenciós előadások, foglalkozások segítségével erősítse a diákok mentális és fizikai egészségét. A Déri Né program előadó művészeti és civil szervezetek, illetve alkotók jelentkezését várja. A pilot időszakban 40 prevenciós téma valósult meg, az előadások több mint 10 000 diákhoz jutottak el országszerte. Az utcán felejtett több 10 000 eurós festményt adott vissza egy spanyol turista. Az alkotásra Sevillában bukkant, nem gondolta, hogy eredeti, a kerete tetszett meg neki. Amikor meglátta, hogy keresik a festményt, egyből értesítette a rendőrséget. A képet tulajdonosai a garázs bejáratnál hagyták véletlenül. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront. Egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés. Késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok. 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Lányzenekarok és ex-lányzenekar tagok minden mennyiségben. A következő 60 percben 8 és 9 óra között itt a Besten, ami az exeket illeti, Beyoncé jön majd az Irreplaceable-lel, a csapatokat pedig többek között a Spice Girls fogja képviselni a Viva Forever-rel, illetve az óra legelején a Sugar Babes az Overload-dal már is.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést, lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra a robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Besten játsszuk őket, amik

Best FM a legjobb zenék. Volt már egy lemez bemutató parti Kaliforniában április 25-én, aztán egy Párizsban június 23-án, és holnap is lesz még egy Londonban, aztán holnap után jön az új Madonna nagy lemez, a Confessions 2. Addig már csak kettőt kell aludni, a Give It To Me pedig már annyit se, mert az már is érkezik itt a Best.

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Károkat is okozott a vihar, eloltották a tüzet a Hortobágyon, véget ér a forróság, holnap már enyhébb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alaksorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. A Győr-Moson, Sopron és Soboron fólia sátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsúj falu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több 100 000 gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. A magas feszültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház. Fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel a veszélyekről. Fél év alatt 3 az elmúlt 5 évben pedig 11 olyan sérültet, 11-17 éves fiúkat kezeltek az intézményben, akik magas feszültség miatt szenvedtek súlyos balesetet. A fiatalok vasúti szerelvény tetejére vagy villanyoszlopra másztak és szereztek életveszélyes maradandó sérüléseket. Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el, és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Két Sean is érkezik a következő órában itt a Besten, és olyan dolgokról énekelnek majd, amelyekből szerencsére elég jól el vagyunk látva mi itt Magyarországon. Egyrészt szép lányok, másrészt pedig hőmérséklet. Sean Kingston jön majd a Beautiful Girls-el, Sean Paul pedig a Temperature-rel, az Undane és a Beautiful Things után itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek. A parti arcoknak pedig a Buckethead csak ezzel jelentett egyet. The Bomb! Ez jön itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom?

Best FM, a legjobb zenék érkezik a dal, amelynek köszönhetően nem csak végleg elfogadták Robbie Williams, mint szóló előadót, de talán nem túlzás azt állítani, hogy rögtön egy picikét magasabb polcra is került, mint annó a Take That-tel. Jön Robbie, és az Angels itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nem a most érkező Dela Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja. És hát nem a Dela Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dela Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring.

0: get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Hidegfront, fákat csavart ki, pincéket öntött el az ivatar, döntöttek az iskola kezdési támogatásról, eloltották a tüzet a Hortobágyon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. A Győr-Moson-Soproni Soboron fóliasátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Döntött a kormány az iskola kezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsúj falu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Elhunyt Csernus Marian, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze volt. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, 97 éves korában érte a halál. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hosszú évek után az eredeti felállásban lépett színpadra a Compact Disco, most vasárnap a Duran Duran előzenekaraként, és a koncert után azt mondták, hogy valószínűleg maradnak még így egy picikét együtt, szóval hamarosan új Compact Disco dalok várhatóak, addig is pedig jöjjön egy nagy klasszikus tőlük, a Te meg én, hamarosan itt a Best.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenek. Legjobban mindenki a második felvonásra, a 2002-es Big Beach Boutique 2-re emlékszik, amikor 4 millió ember jelent meg a brighton tengerparton. De egy évvel korábban, 2001-ben indult a Big Beach Boutique világhódító bútyára, úgyhogy idén ünnepli ez a rendezvény a 25. évfordulóját.

rendezvényhez, szóval idén július közepén csütörtöktől vasárnapig lehet majd a Brightoni tengerparton együtt bulizni Fat Boys Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fat Boys Slim!

Las Vegas-i meg a komplexumban, a Sphere-ben, amit lefoglalhatott volna a Backstreet Boys, úgyhogy hát nem volt más választás a filmnek, mint hogy hivatalos afterpartit csináljanak Vegasban, ahol a csapat két tagja, Nick Carter és Howie Borough, a két házigazda.

Best FM a legjobb zenéket, hogy azt mondom, hogy a tegnapihoz képest holnap simán lehet 16 fokkal is hidegebb, azért ez egy elég drasztikusan hangzik, de hogy 42-ről jöttünk le 26-ra, vagy jövünk le holnapra 26-ra, az már azért nem olyan rossz. Záporok, zivatarok még lehetnek bármikor, és egy picike szélre is azért tessék csütörtökön készülni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor ezennel a nyár idei második hónapját megnyitottnak tekintem. A július 1-jének hamarosan a végére érünk, van még belőle egy óra, ebben a 60 percben pedig jön majd a Black Machine-től a Jazz Machine, Robin Dresstől a Got to Get It, lesz Kelly Rowland a Workout, és jön Arash is Rebekával és a Temptation-nal.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket, 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára, köszönhetően ennek a kislemeznek. Jön a Bitch!
1: I hate that

Best FM, a legjobb zenék. Ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy piciket a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik mentor.

Best FM a legjobb zenék, az egyik zenekar után, ami megtöltötte a Puskást, érkezik a másik zenekar, aki megtöltötte a Puskást, ráadásul háromszor egymás után. A Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge után itt van a Coldplay. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a július 1-e. Szerintem gyönyörűen elindítottuk a nyár második hónapját. Hónap csütörtök, dances csütörtök, 120 percnyi dance-el indítjuk majd a Night Shift-et. Jön a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Dog Child. Big Rocker.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.